0: Magyar Hírmagazin.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Bányi Kriszta vagyok. A következő negyedórás hírmagazin adásunkban szó lesz arról, hogy a héten Bécsben a parlamentben egy különleges rendezvényt tartottak. A nemzetiségi törvény elfogadásának 50. évfordulója alkalmából, amelyen ezúttal a magyar és a szlovák népcsoport képviselői voltak jelen. Holnap ismét országos szirénapróbát tartanak, így ne lepődjenek majd meg a hangos szirénáktól. Egyúttal a mobiltelefonok is megszólalnak, hogy pontosan miért is, hamarosan eláruljuk. De ugyancsak holnap lesz a múzeumok hosszú éjszakája, így érdemes kihasználni majd a színes programkínálatot. Mondom már is a részleteket. Schöne Worte, szép szavak, Pekné szlovák címmel szeptember 29-én kedden este a nemzetiségi törvény elfogadásának 50. évfordulója alkalmából tartották meg a Literaturam Ring sorozat 3 alkalomból álló rendezvénysorozatának záró eseményét a parlamentben. Ezen a záró rendezvényen a 6 őshonos népcsoport közül 2, konkrétan a szlovák és a magyar került a középpontba. Az esemény középpontjában egy kerekasztal beszélgetés állt, amelyen Didi Drobna szlovák, valamint Kerstin Istvanics, illetve Jacqueline Scheiber magyar származású írónő vettek részt, akik fel is olvastak a saját műveikből. Budelbert a kolléganőnk Jacqueline Scheibert kérdezte.
2: Édesanyád révén te is tudsz magyarul. Mit jelentett neked az, hogy ma este itt voltál ezen az eseményen, ahol a népcsoportoknak az 50 éves törvényfoglalását ünnepelték?
3: Nagyon fontos volt nekem, és nagyon, nagyon megleptem, hogy ez a lehetmény nekem megérkezett, és hogy így is gondolhatok, és beszélhetek arról az identitétről is.
2: A magyar nyelv a te könyveidben, vagy hogyha éppen könyvek születnek, könyveket írsz, hogyan jelenik meg ezekben a folyamatokban?
3: Hát mindig úgy, ahogy én is próbálom megérteni, hogy a magyar nyelv, meg a magyar kultúra hogyan él másik közmegmények közt, és hogy mit is jelent, ha olyan közelnek tűnik, és szerintem pontosan a magyar nyelvvel is azt lehet gondolni, hogy nagyon, nagyon hozzápasszolnak ugye az osztrák történelemhöz is, de mégis olyan sajáti kultúra van, és azt valahogyan is át szeretném adni a könyveimbe, meg a mesékbe.
2: Először olvastál fel közönség előtt magyarul is részletet a könyvedből. Mennyit gyakoroltál erre, vagy mennyire izgultál, hogy most mindenki előtt beszéltél magyarul?
3: Nagyon izgultam, és nagyon sokat gyakoroltam, mert igen, még sohasem olvastam magyarul mások előtt, és egyébként tanultam írni, meg olvasni magyarul, de akkor is lehet hallani, nem olyan sokat használom. És azért nagyon izgattam, és nagyon örülök neki, hogy nem történt nagyobb hiba.
1: A programot zenei előadással zárta a The Echoes Ensemble két tagja, Rácz László és Cibula Richard. Rácz László zongoraművész zenész családból származik, és már fiatalon felvételt nyert,

0: a különleges tehetségek osztályába Bécsben.
1: Biztos, hogy egy felejthetetlen élmény. Egyrészben én itt is nőttem már föl Ausztriában, és talán egyszer voltam ilyen távlatvezetésen, még kisebb koromban, de hát most ez nagyon nagy öröm és hála számomra, hogy itt léphettem föl. Hát reménykedek benne, hogy még sokszor lesz alkalmam rá, de hát egy fantasztikus környezet, ez bárkinek szerintem.
2: Magyar nyelv, az hogyan játszott szerepet a felnövésedben itt Ausztriában?
1: Hát ez is egy ilyen kis vicces vagy furfangos dolog, mert én nem Magyarországon születtem, én Arubán születtem. Édesapám is zenész, visszamenőleg nem tudom, hogy hány generációra zenész a család, és ugye ő is ott tevékenykedett zenészként, és én már ott jöttem a világra. Utána Belgiumban éltünk, egy kicsit ott kezdtem el az iskolát, utána egy 5-6 évet éltem Magyarországon is. A zenei tanulmányaim miatt jöttünk ki Ausztriába, 15 éves volt, amikor fölvettek a Bécsi Zeneakadémiára, és tulajdonképpen a családom az egzisztenciát, mindent felhagyott, és én miattam, mivel nem akarták, hogy 15 évesen külföld, nagyváros, még nem álltam arra készen, hogy igazából egyedül éljek, és ezért kiköltöztem. Hát igazából az összes nagy dolog, vagy a nagy élmények, amikor fölnő egy ember, az igazából mind itt, minden behatás itt ért. Hát otthon, ez nekem már otthon, de család miatt, rokonok miatt mindig mentünk. Ezzel nem én vagyok egyedül így, ez egy ilyen nagyon nehéz meghatározás, hogy most itthon, otthon. Ez szerintem ezt nem kell bemutatni senkinek.
2: A családi nyelv az a magyar?
1: Persze, abszolút magyar. Szóval minden magyarul beszéltünk meg. Nekem van egy húgom, Németországban él már, Stuttgartban, de hát minden magyarul, minden.
0: Az ORF Ein Ort am Wort című, az aszbesztről szóló vitaműsora iránt szerdán este nagy érdeklődés volt. Körülbelül 170 vendég töltötte meg a Wurglitz vendéglőt Krasz-Petersdorf Nagyszent Mihályon, ahol élénk vita alakult ki. A kőbánya üzemeltetők ragaszkodtak ahhoz, hogy mielőbb döntés szülessen arról, mi lesz a hatóságok által lezárt kőbányák sorsa. Frank Einhorn, a Pligesdorfi kőbánya üzemeltetője elmondta, hogy már 9 hónapja bizonytalanságban élnek. A Ruppensdorfi, Badesdorfi, Bernsteini és Pilkesdorfi kőbányákat még januárban zárták be a hatóságok az aszbeszt terhelés miatt. A közönség soraiból sokan azt akarták tudni, hogyan kell most cselekedniük, ha például szennyezett kavics hever a házaik előtt. Aggódniuk kell az egészségük miatt, kitávolítja el az anyagot, és ami a legfontosabb, mekkora a veszély azok számára, akik olyan településeken laknak, ahol a kőbányák működnek. Mindannyiunknak egy célunk van, kézben tartani a problémát, megoldást találni arra, hogyan kezeljük a helyzetet, mondta Hans-Peter Hutter, környezetegészségügyi szakember. Ein Ort am Wort címmel a teljes vitaműsor megtekinthető az ORF on oldalon, illetve visszahallgatható az ORF Sandom. Holnap szombaton délben ismét országos sziréna próbát tartanak. Ezúttal az egész országban tesztelik a szirénákat és az AT Alert riasztórendszert is. A próba célja a technika ellenőrzése és a lakosság tájékoztatása a különböző vészjelekről. A részletekről most Sebestyén Áront hallják.
3: Szombaton pontban délben indul az országos próbariasztás. Először a megszokott sziréna próba hangzik el, majd 00:30-ig sorban következnek a polgári védelmi jelzések, a figyelmeztetés, a riasztás és a vészhelyzet vége. Ehhez Ausztria szerte mintegy 8300 tűzoltósági szirénát használnak. Ezzel egy időben 12 és 13 óra között a hatóságok tesztüzeneteket küldenek az AT Alert rendszeren keresztül. Ez a technológia arra szolgál, hogy azonnal figyelmeztesse a veszélyes területen, például vihar, áradás vagy erdőtűz közelében tartózkodó embereket. Fontos viszont, hogy a telefon be legyen kapcsolva, csatlakozzon a mobilhálózathoz, és ne legyen repülőgép üzemmódban. A legmagasabb szintű figyelmeztetések mindenképpen átfutnak a készülékekre, míg az alacsonyabb szintek a beállításokban kikapcsolhatók. A mobil kommunikációs fórum minden esetre azt javasolja, hogy minden riasztást hagyjunk engedélyezve. Az üzenet érkezésekor a telefon bekapcsolja a képernyőt, és még némított üzemmódban is hangos, figyelmeztető hangot ad ki.
4: Rádió Burgenland.
0: Az ORF Langenakte Museen, vagyis a múzeumok hosszú éjszakája már itt van a küszöbön. Holnap, október 3-án szombaton, 18 és 24 óra között egész Ausztriában egyetlen belépőjeggyel látogatható számtalan múzeumi kiállítás. A változatos kiállítások mellett számos izgalmas program és különleges rendezvény is várja a látogatókat. Itt Kismartonban, a Stadtvilla Eisenstadtban például a látogatók időutazásra indulhatnak a város közelmúltjának történelmébe. Hiteles környezetben ismerhetik meg a vasfüggöny árnyékában fekvő főváros változatos történetét. Burgenland tartományi fővárosaként a kezdetektől a háborún, a megszálláson és az újjáépítésen át egészen a megható pillanatokig találhatnak majd érdekességeket. A kiállítás egy modern, tartományi főváros kialakulásáról mesél, de mindenek előtt azoknak a lakosoknak a történeteiről, akik az elmúlt 100 évben közösen alakították a várost. A langenakt.orf.at oldalon keresztül minden tartomány által kínált programot megtalálnak a holnapi napra. Jó böngészést!
4: Időjárás.
0: Ma este és éjjel eleinte még felhők vonulnak át az ország felett. Az éjszaka folyamán a felhőzet egyre ritkábbá válik, és egyre inkább kitisztul az ég. Gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 13 és 5 fokra csökken, de Dél-Burgenlandban helyenként akár 2 fokig is lecsökkenhet. Holnap aztán egész Burgenlandban ragyogó napsütés várható, alig látszik felhő az égen. Ehhez mérsékelt, Észak-Burgenlandban pedig élénkebb déli szél társul. A délutáni órákban késő nyári meleg lesz, 21-25 fok közötti csúcsértékekkel. Ezzel én mára megköszönöm figyelmüket, magyar nyelvű adásunkkal holnap ugyanebben az időpontban várom majd Önöket. Addig is további jó rádiózást és kellemes estét, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik, a viszonthallásra.